0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fajn.
0: To je Fajn rádio.